Ήρθαμε βεβαίως τάξη Centrale Klagenfurt Austria. Nasz generalny sponsor. Nasza emisja Južni Vjetar. Taxi Centrale Klagenfurt Austria 0463 515151. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Zovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.